0: svet.
1: Hudba na maximum bez kecov.
0: Na Európe 2. Európe 2. Európa 2.
1: Playing the hottest hits. This is Katy Perry. Watch it burn.
0: Hráme